0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ előtt.
1: Hi, Hong Bing Yu. Ni hao. Ni jia ba wei. Yuan de lai wu jia jie.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Ziel.